Veszíteni kell csupán a pályát, jobb esetben mindkét fél idő. Nem is olyan nagy dolog a foci, egyet nem tudok még, Flórikám, hogy kerül a háló